73. 7. 3. Tre. Tallet tre. Trettiseks. Tre. Seks. Sekstito. Seks, to. Sytti. Syv, null. Fire. Tallet fire. Trettien. Tre. En. Åttisyv. Åtte. Syv. Sekstien. Seks, en. Femtito. Fem, to. Tjueseks. To, seks. Syv. Tallet syv. Ti. Tallet ti. En, null. En. Tallet en. Sekstini. Seks, ni. Femtitre. Fem. Tre. Femten. En. Fem. Tjueen. To. En. Tjuesyv. To. Syv.